és napon át az összes villamos, mennyire vasutat igénybe véve, 10-12 kilométeres kör.